0: Vendégünk a lélekhangolóban Kunfalvi Ádám Eleonóra, a Sztéló Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Hűvösvölgyi támogatott lakhatást biztosító otthonának ápolója, szociális gondozója. Az egyház tagja lettél, és szolgálója is lettél. És közben az Istennel való személyes kapcsolatod, vagy Jézussal való kapcsolatodban milyen alakulást érzékeltél? Mit adott ez neked tényleg? Amit vártál?
1: A krisztusi cselekedetem az kaptam. Az egyházba, a gyülekezetbe, az életem 20 évtől kezdődően nagyon elülálltam Krisztusba. Az én nagyapám és a gyülekezet húzta fel a templomot Nagytárkányba. Én hiszem, hogy van bennem krisztusi gyökér, a nagyapám, akár a nagymamám vonalán valami belém volt kódolva, hogy Isten ismeret és követésnek kell ennek lenni, akár úgy érzem, hogy az Ádám részből könyörögtek, vagy csak egy valaki. És a régi templomokban fel volt írva a nevük a padba, de amikor már én voltam, már nem volt ott. Édesapám, ő nem templomjáró, a helyüket tudták, hogy ez az Ádám rész, ide ül be. Valahol helyen volt ott. Úgyhogy hálás is vagyok az Úrnak, hogy ide vezetett. Sokan a faluba csodálkoztak, hogy a kis Ádám templomba jár, falu rossza voltam. Elvégeztem otthon minden feladatot, de nem maradtam a lakásba. Vagy kertbe voltam, vagy mentem csavarogni. A faluba, akik evangélikusok, azok járnak templomba. Azok megcsodáltak, hogy ő itt. Nagyon nehezen jöttem el ide Magyarországra dolgozni, lenni, létezni, mert a nagybátyám temetésén jött egy nyírszőlősi lelkész, a Györfi Mihály temetni, és mindennek végén mentem hozzá, hogy lelkész úr, van egy evangélikus naptár könyvem. Találtam egy ilyet, bibliaiskola Pilis Csabán, hogy mennyi esélye van arra, hogy én ide eljöjjek, és akkor mondta, hogy hát én vagyok ennek a vezetője. Erre és erre a címre ő volt a Herkel János, írjak bizonyságtételt, de mondom, én soha nem jártam Budapest, semmi baj. Lerajzolta keleti, itt szállsz fel, ott szállsz fel, vonati jegy, és eljutottam 2001-be.
0: Pilis Csabán tartották akkor az EKE Bibliaiskolának az alkalmát, vagy egy hét volt az? Vagy?
1: Hétvége volt, vasárnap volt vége. És az első alkalommal én visszautaztam Szlovákiába, de nagyon nem volt kedves a vonaton lenni éjszaka, úgyhogy Herkel János a titkára volt ennek a alapítványnak, és felajánlotta a feleségével, Melindával, hogy állhatok náluk, és hétfőn indulhatok vissza. És ez így ment egy-másfél évig. Közben dolgoztam én egy tésztagyárba, aztán valahogy megint csak otthon lettem, és akkor ez a bibliaiskola lendített ki. Az Úr irányította, erősítette bennem, hogy képes vagy rá. Otthon ellátod édesapádat, testvéredet, mindent én képviseltem, meg kedvesen gondoztam, segítettem a családot. De amikor már Misi bácsi leírta ezt a útvonalat nekem, azt mondtam, Uram, én el akarok indulni. Nagy nehezen rávettem édesapámat, hogy megyek, engedje, és onnan kezdve már

Már előttem tényleg az Úr ment. Mögöttem is ő állt, és előttem is ő ment. Melinda mondta, pedzegette, hogy van egy Budán fent egy Hűvösvölgy nevezetű rész, ahol fogyatékkal élő lakók élnek. Sarepta a neve, hogy megnézed-e. Felkísérlek, körülnézünk. El is mentünk, és bemutatott az igazgató úrnak, a Stojanovics Andrásnak. Nagyon nagy szeretettel fogadtak, körülvettek zajongó, vizsító emberkék, akik felnőtt emberek gyermek lélekkel, és nagyon-nagyon szeretettel fogadnak. Voltak, akik megszólítottak, hogy mivel jöttem, sárga villamossal, van-e porszívóm, és én nem a sarokba szorultam, hanem egy kiságy közepén kapaszkodtam meg, még ilyen fa rácsok voltak rajta, én ott megszeppenve, ott álltam, beszélgettünk az osztályvezetővel, helyettessel, Melinda beszélgetett, és akkor kinyúlt egy pici kéz, megfogta a kezemet, és éreztem, hogy nekem itt kell lenni. Ez lehetett ilyen szerda, és akkor én utaztam haza, és forgattam magamba, az Úrra létettem a lehetőséget, és hazamentem, nem mondtam első nap semmit, másnap sem. Majd tudom, hogy szombat volt, felkeltünk, és apukával valami hagymás reggelit készítettünk, és mondom, itt a lehetőség, most kell, hagymát kell pucolni, mert ezt enélkül el nem tudom mondani. Hámoztam, hímeztem, mondom, apuka, van egy lehetőség Budapesten munka, mehetek-e, nem mondtam meg, hogy hova, vagy mi. Hát tudod, próbáld meg, nagy dolgot nem látott bennem. Ő mindig, úgyse tudod, úgyis majd visszajössz. Majd azt mondta, jó, menjél. És bementem a szobámba. Kinyitottam az útmutatót, aznap igen, mi volt? Kelj, felmenj Sareptába. Leszett ugye egy özvegyasszony, és ez így is volt. Vettem a telefont, felhívtam Melindát, és azt mondtam, hogy szia Melinda, olvastál le ma útmutatót? Nem, mindjárt kinyitom. És ő se hitte el, hogy aznap igen, kelj, felmenj Sareptába. És mondtam, megyek.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Kunfalvi Ádám Eleonóra, a Sztélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Hűvösvölgyi támogatott lakhatást biztosító otthonának ápolója, szociális gondozója. Úgy hallom a történetedből, az életed történetéből, hogy az Isten felé való kapcsolódásod, a felé való elköteleződésed és a hivatásod felé való elköteleződésed is egy ilyen meglepő és hirtelen váltás volt az életedben. Mi köt mostanáig oda, most már 20 éve vagy a Sarepta Szeretet Otthon munkatársa? Nem bántad-e meg az akkori döntésedet, illetve hogy Isten indítására figyeltél?
1: Nem. Ez a teljes elköteleződésnek tettem, teszem mai napig is a munkámat. Ez a 20 év, ez teljes odaadással, odafigyeléssel, sok munkámban van. Kitanultam, iskolát végeztem, közben osztályvezető helyettes lettem 9 évig. Most, hogy így 52 éves vagyok, azt mondanám, hogy még ha 20 évem lenne, akkor is nekik szánnám az időmet. Megtanultam csinyát, binyát, a gondozásnak ápolását, háláját, hálátlanságát is, szeretetét, szerethetőségét, amit adnak ezek a lakók, ezt kint a világ nem tudja, mi ez. Ezt nem ismerik. Elhúzódnak villamoson, ajtókat csapnak be előttük. Az orvosok is félnek tőlük, de azért ellátják őket. Ők nem tudják, mi az, hogy harag. Ők, ha rosszul szólsz, vagy felemeled a hangod, akkor sem fordulnak hátat, nem hagynak ott, csak rád néznek, és neked kell korrigálni, hogy akkor másképp mondod. Nagyon szeretem őket. A központban, az ma már Sztélo háznak nevezett házba én azt mondtam.